saját, állják a te légkosa, limosa, állják a te légkendő, állják a te légkatos, madagaja, hiába a te lábados, flashabács, flashabács, flashabács, flashabács, limosa,